0: oszć, éjjel zaksz kömej, éj, oszć, éjjel zaksz kömej, oszť, éjjel zaksz kömej.
1: Sige, hoit me tu, permalergie zaksz kidimie, wal moines, ful.
2: Deze is Radio Camille, de zotste zender van Oost.